0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 14-e péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pred nama su nova dva sata emisije na hrvatskom jeziku ispunjena aktualnim vijestima, zanimljivim prilozima i odabranom hrvatskom glazbom. Za početak vodimo vas u Serdajel na 24. festival Gibanice, a potom govorimo o svetkovini Velike Gospe, njezinoj duhovnoj poruci i hodočasničkoj tradiciji. Donosimo i priču o Marijanskom svetištu u Molvama, te vijest o 36. pjesničkoj smotri Croatia Rediviva, Ča kaj što, na kojoj je maslinovim vijencem ovjenčan Tomislav Marijan Bilosnić. U drugom dijelu emisije slijede vijesti i najave vjerski kulturni folklorni programa Hrvatske zajednice u nas. Priloge su pripremile Renata Balatinac i Bernadeta Blažetin, a urednik i voditelj emisije je Andrija Pavleković. Ostanite s nama do 10 sati.

A bezenyei római katolikus templom harangját hallották. A község lakóinak mintegy kétharmada vallja magát horvát származásúnak. A látogatónak érdemes egy kis időre megállni a temetőnél, ahol a sírkövek feliratai egy anyaországtól elszakadt kis népcsoport identitás keresését, nyelvéhez való ragaszkodását és sajnálatos asszimilálódását tükrözik. A településen aktív egyesületi és kulturális élet folyik. A falu legrégebbi házában a horvát kultúrához való ragaszkodás jeleként gyűjteményes kiállítás látható. A hagyományápolás szép bizonyítéka a 30 tagú felnőtt Jorgován énekkar, valamint az ifjúsági ének és néptánc együttes. A község nyugati határában emelkedik a 18. század elején épített és a 19. században megnagyobbított templom. Homlokzatán a két világháborúban elesettek neveit feltüntető tábla a település lakóinak etnikai összetételét is tükrözi. A templomot az 1960-70-es években felújították. A mennyezetfreskók, a keresztutat ábrázoló képek restaurálását és a festést Samudai József Lébény Miklósi mester végezte. A kőműves munkálatokat pedig Práger István kőműves mester irányította. Az orgona egy pozsonyi orgona készítő mester Vincent Musznyi munkája. Jelenleg a templomnak két harangja van, nagy és kis harang. A nagy harang Zeltenhofer Frigyes harangöntő gyárában készült Sopronban 1922-ben. Súlya 407 kiló. A kis harang szétrepett, ezért 1974-ben újra öntötték. A munkálatokat idős Gombos Lajos őrbottyányi harangöntő végezte, súlya 41 kiló. A toronyórát Isten segítségével Graf Leitner Lőrinc és családja, valamint Mainz János bécsi lakosok ajándékozták szülőfalujuknak. A templom bejáratának homlokzatán két oldalt Szent Mihály és Szent Flórián embernagyságú szobrai láthatók, melyeket Faragó János soproni kőszobrász restaurátor készített.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallják. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Gitáron, csellón, tamburán. Mai műsorunkban három zenészt ismerhetnek meg, akik mindannyian húros hangszeren játszanak. Bogdán Norbert gitáros énekes, Burai Laura csellóművész és Versendi Kovács József tambura művész mesél hangszeréről, a zenészpályáról, kihívásokról és sikerekről.

0: Mesélj egy picit a kezdetekről.
1: Édesapámtól hallottam legelőször, olyan, ennyi lehettem, olyan 5 éves, 6 éves hallottam a tambura hangját.
2: Mondja Bogdán Norbert, zenész.
1: De úgy igazából még nem is tudtam felfogni, hogy kik vannak ott, vagy kik ülnek, amikor gyakoroltak benne a szobába apujék. De a hangokat azok mindig bennem volt meg, hogy hallottam a kanna hangját, a gitárt, az éneklést. Én ezt a folklor cigányzenét játszották, és amikor először meghallottam ezeket, akkor anyu mindig, ez most jutott eszembe, tehát hogy anyu azt mondta nekem, hogy elkezdtem így ilyen, mint ahogy a babák szokták, tudod, ilyen így rugózni, vagy nem tudom, így elkezdtem rá mozogni. Hát talán innen kezdődött el az az egész. Legelőször így nem is tudtam, hogy mit kell, hogyan, így apu kezdte mutogatni nekem az akkordokat, és akkor így elkezdtem itt tanulgatni. Mindig mondta, nem jó, ezt ide nem kell, ezt vedd ki, váltsál, most kell váltani. Aztán a táncot is mutatta nekem, de az annyira nem érdekelt. Anyu is mindig mondta, hogy hogy kell énekelni, meg apu is így tanítgattak, de nem volt ez annyira komoly még az elején. Azt vette észre apu, hogy nagyon szépen énekelem a magyar népdalokat, és akkor mondta, hogy akkor iratkozzunk be egy zeneiskolába. Inkább először a magyar népdalok voltak azokat, amiket így aputól, aztán ott a zeneiskolába tanultam meg.
0: Otthon pedig a cigány népdalokon belül is kétféle kultúrát tanultál meg.
1: Igen, hát ugye nagyon sokat tanította nekem apu, hogy a beás zenében milyen dolgok van. Hát a kettő különbözik nagyon.
0: Tehát édesapád a beás cigány vonalat hozta be.
1: Igen, édesanyám meg az olá cigány vonalat is, úgy megtanultam a hagyományokat is.
0: És mit mondanál a te zenédről, ami most vagy?
1: Ez a folk, pop, jazz, így tudnám mondani. Tehát, hogy ez a három, ami nagyon érint, és így bennem van.
0: Hogy jött a jazz?
1: 2011-ben bekerültem egy iskolába, a Schneidberger tábor, ahol nagyon nagy művésztanárokkal együtt lehetett ott dolgozni is, és egyben tanulni is. Én nem tudtam, mi az a jazz. Azt se tudtam, hogy ezt eszik, vagy iszák, vagy hogy mi ez. Hát hallottam a rádióban, nagyon jó, nem rossz. De aztán ott tényleg kinyílt a szemem, és ott igazából rájöttem, hogy is kell egy zenét felvezetni, vagy egy komolyabb dalt eljátszani, vagy lekísérni.

0: nagyon-nagyon sokat köszönhetek ennek az iskolának, mert tényleg, tényleg nagyon sok lehetőséget így fiatalon, és nagyon sok külföldi lehetőséget is kaphattam, mondhatom.
1: Hát most legutóbb is kaptál egy felkérést a Veszprém Festre.
0: Így van, aminek én nagyon-nagyon boldog vagyok, bár nagyon izgulok, a zenekarral is nagyon izgulunk, ez a Jimmy Callum előzenekarra lehetek, nagyon készülünk. Tehát ott saját szerzemények fognak felcsendülni, de mind jazz harmóniában minden arra fog csücsülni, mert ugye még 2015-ben megjelent egy lemezés, és azon igazából jazz hangzással szólnak a dalaim. Úgyhogy nagyon-nagyon készülünk, és rettenetesen izgulok, mert azt gondolom, hogy egy ilyen művész előtt játszani előzenekar, óriási megtiszteltetés.
1: Mesélj a hangszeredről, mindig is kitartottál a klasszikus gitár mellett.
0: Hát igen, én próbálkoztam ilyen elektromos gitárokkal, de valahogy én nem voltam kibékülve velük. Tehát én a jazzgitárt, azt nagyon szeretem, a hangzását, nincsen olyan gitárom, de nagyon sokat játszottam olyanon. De amikor megpengetem ezt a nylonhúros gitárt, ezt az akusztikus gitárt, nem tudom, én akkor nekem olyankor mást ad, mást üzenetet kapok, ha egy ilyen gitárral hozzányúlok. Ha egy acélhúros, vagy egy fémhúros, vagy akármilyenről beszélünk, nem kapom azt az üzenetet. Valamikor pengetőt is használok, de sokkal jobban érzem magam, hogyha kézzel játszok.

0: És akkor egyből írta a szöveget, és amikor már kéz volt a dal, akkor elvette a gitárt, hogy akkor most milyen hangzásban, melyik hangba szóljon. Én így emlékszem vissza, és még azt is láttam, hogy amikor megalakított az első zenekarát. Most mutatok egy-két régi fotót és videót apukámról. Az első fotó, amit szeretnék megmutatni, az legyen mondjuk az első kazettájuk, ami 86-87, és itt anyukám látható, meg apukám. Nagyon-nagyon köszönöm innen is, hogy megkaptam az egyik gyűjtőtől.
1: Azt mondhatjuk, hogy apukád volt a Beás cigány népzenének az úttörője?
0: Így van, mert utána kutakodtam egy-két dolognak, és mikor apu sajnos elment, engem valamiért ez így elindított bennem egy elég hosszú utat. Ez itt kb. Olyan 24 éves, tehát így mondták, aki elküldte nekem. Ő oktatott, tanított, és Zalaegerszegen, Nagykanizsán, és már itt Budapesten is nyitotta a szárnyait, tanította a táncot, az éneket, a roma történelmet. Szóval nagyon sok mindent csinált 25 éven keresztül, és édesapámról azt kell tudni, mert én tudom, hogy ilyen volt, hogy nem hencegett semmivel.
1: Tudsz olyan dalt mutatni esetleg, ami egyértelműen édesapádhoz kötődik, és ma is közismert dallam?
0: Igen, például van egy, ez a Déna Drótos lányával is megélek című dal, amit most már tényleg nagyon nagy művészek
1: hát
0: is.
1: Hát ez egy közismert dal, ma
0: igen,
1: már.
0: Igen, most már igen az. De erről hála jó Istennek kaptam hangzóanyagot, ennek megvan az eredeti felvétel kazettával együtt, amit majd digitalizálnom kell.
1: Ezt édesapától lehetett először hallani, ezt a dalt?
0: Igen, ezt kimondottan erről még papírom is van, ahol írta, tehát megvan az egész, és ez egy nagyon rövidke kis Beás dal, és ugye most meg már teljesen megvan ez írva. Nem akarom elengedni ezeket a dalokat, mert fontos szerintem, hogy a fiatal generáció is tudjon róla, és az is legyen tisztában, aki nem tudja, hogy honnan is eredt ez a dal.

hogy ez például, itt nagykanizsaiak is vannak ebben a zenekarban, de zalaegerszegék is. Így szedte össze azokat az embereket, akik a legtehetségesebbnek tartott. Ez már 89, ő ezt tudta, ezt magával hozta. Ugye sokan nem tudják, de apu nagyon-nagyon mély szegénységbe jött a tanyáról, és ott a tanyai öreg emberektől is tanulta a régi cigányzenéket. És akkor már 86-ban ugye már tanított, klubvezető volt, Nagy Kanizsám, ez 87-es felvétel. Orsos Ferenccel megalakították ezt a klubot, és nagyon-nagyon szép dolgot tett, én azt gondolom, apu. Nem szabad elfelejteni a múltat, meg hogy honnan indultunk, kitől tanultunk.

0: Dékán úr, Miskolcon vagyunk a Zeneművészeti Egyetem karán. Mennyi tanulóval dolgoznak együtt? Mennyi művészember lesz majd itt a végzős?
1: Jelenleg 180 hallgatónk van.
2: Mondja dr. Papp Sándor, a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának dékánja.
1: Különböző képzési típusokon, 20 szakon folyik nálunk képzés, 4 tanszékünkön, illetve most már intézetünkben folynak a képzések, a zeneelméleti, fúvós, zongora és vonós tanszékeken.
0: Ha egy diák bekerülnök már azért látják, hogy ez egy különleges tehetségű ember lesz?
1: Igen, a tehetség az teljes mértékben látszik. Büszkén mondhatom, hogy nagyon sok ilyen diákunk van. Burai Laura, számos kiváló eredménye van szólóként, szóló művészként, illetve kameraművészként is. Hazai és nemzetközi versenyeken hozza a díjakat. Tényleg az iskolánknak az egyik reklámarca, hogyha ezt mondhatom. Ebben a gyönyörű zenepalotában tanulhatnak, ami Miskolc, illetve Észak-Magyarországnak a jégkövet.

0: kiváló beszélget. Ő most bent van az intézményben?
1: Nézzük meg a gyakorlótermet, a cselló gyakorlótermet, mindjárt kiderül. Itt vannak a különböző hangszereknek a gyakorlótermei, és hát úgy hallom, hogy cselló muzsika szűrődik ki a...
0: Na, milyen szép hangja,
1: Iván Klára tanárőnek a...

0: Terméből.
1: Kívülről is. Be lehet most menni, megzavarhatjuk?
0: Hát kopogjunk, ma nézzük meg. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Tavaszi szünet van, és ilyenkor is gyakorol?
2: Hát, muszáj!
1: Ilyen szorgalmas diákjaik vannak.
0: Igen, de most mire készül Laura? Mert tanap játszottak egy hangversenyen, de most már megint itt gyakorol a teremben. Mi a következő fellépés, hogy mire készül?
2: Lassan nyakamon vannak a vizsgák, úgyhogy nagy erőkkel készülök arra, mivel nagyon komoly műsorom van.
3: Mondja Burai Laura, cselló művész.
2: Boccherini D-dur koncert, és egy Hindemith teljes szólószonáta.
0: Jó, nagyon örülök neki, hogy szünetben is gyakorol, hát akkor jó gyakorlást kívánunk.
2: Köszönöm ünnepeket. Szépen!
1: Zenész családból származom?
2: Zenész családból származom. Az édesapám hegedűs, van két testvérem, ők is szintén zenészek. Az öcsém jelenleg New Yorkban tanul, mint hegedűs.
1: És édesanyád?
2: Szeret énekelni, gitározni, de csak autodidakta módon tanult ezeket.
1: Hogy te a csellót választottad?
2: Ez egy nagyon érdekes történet, mert én először hárfát szerettem volna tanulni, nekem minden álmom az volt. Aztán édesanyám mondta, hogy hát ez most nem elérhető a zenéskolában, úgyhogy mi lenne, hogyha csellóznék. És 9 éves voltam, amikor beírattak az iskolába. Lassan 20 éve vagyok a hangszer mellett, és tényleg nagyon boldoggá tesz.
1: Akkor 0 évesen kezdett a jó számban.
2: Majdnem, igen.
1: Ugye már első diplomádon túl
2: így
1: vagy,
2: az,
1: abban mi áll? Milyen végzettséged
2: ez
1: van?
2: Ez egy tanári osztatlan diploma, jelenleg most tanítok két helyen, és most pedig a művészmester diplomámat végzem, jövőre leszek végzős, és remélhetőleg meg is kapom a második diplomámat. Gyermekkoromban egyáltalán nem bántam, hogy mondjuk nekem nyáron gyakorolnom kell, vagy szolfist kell otthon pötyögni a zongorán. Engem ez boldoggá tett. Néha jobb lenne egy kicsit elmenni, mondjuk szórakozni, vagy sétálni, de megér minden fáradtságot.
1: Volt egy online lisztverseny is, ha jól láttam a Facebook oldaladon. Ez milyen verseny volt, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Ez egy nemzetközi online verseny volt, ugye a pandémia miatt minden verseny online formában zajlott, és beküldtem két darab videót, és egy ponttal maradtam le az első helytől. Nem mondom azt, hogy nem érintett rosszul, de ezt is el kell fogadni.
1: A saját csellód, erről mit kell tudni?
2: Igen, ez egy Péteri Károly hangszer, és ez egy 10 éves hangszer, és hát ez külön nekem lett készítve még, amikor még zeneiskolás voltam, és én azóta ezen a hangszeren játszom, és remélhetőleg nagyon sok helyzetben fogok játszani. És mindig azt szoktam mondani, hogy én nem vagyok egyáltalán a szavak embere, de amikor kiállok a színpadra, akkor én a hangszeremen keresztül kommunikálok az emberekkel.
1: Laura, gyönyörű ez az épület, ahol tanulsz. Elegáns, művészekhez illő.
2: Ez így van. Én is nagyon szeretek ide járni. Már 6 éve járok ide, és minden nap rácsodálkozok, hogy milyen gyönyörű ez az épület.
1: Ezért sok helyen jártam a külföldön.
2: Fél évet voltam az öcsémmel hajózni. Az Északi-tengeren és a Földközi-tengeren voltunk. Nagyon meghatározó volt az életemben. Akkor kerültem el úgy a családomtól egy huzamosabb ideig.
1: Minden nap felléptetek?
2: 6 hónapot dolgoztunk, és minden nap a 6 hónap alatt nekünk dolgoznunk kellett.
1: És klasszikus zenét játszottatok?
2: Így van, klasszikus zenét játszottunk, hegedű cselló felállásban. Mi voltunk a klasszikus duó.
1: Akkor mégis van értő közönség ennek.
2: Abszolút, igen. Az idősebbek nagyon szeretik a klasszikus zenét, és előnyben részesítik mindenhol.
1: fiatalokat, hogyan lehetne ezzel megszólítani?
2: Engem úgy tudott megszólítani ez az egész, hogy nálunk mindennapos volt a zenehallgatás a családunkban, és klasszikus zenét is hallgattunk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kisgyermekkora óta halljon ilyen zenét egy gyermek. Dr. Iván Klára, a cselló tanára.
1: Na, neki sokat köszönhet?
2: Abszolút, már nagyon régóta ismer. Kislánykorom óta követi így a tanulásomat, meg a pályafutásomat, és nagyon sokat tanultam tőle, és még most is tanulok tőle.
1: De az, amikor a cselló nálad van, akkor vagy igazából biztonságban, hogy látom.
2: Igen, abszolút. Abszolút, ez az én kis bástyám. Teljesen úgy érzem, hogy most helyemen vagyok, és úgy érzem, hogy még csak most kezd kinyílni a világ előttem.
1: Tíz év múlva hogyan tudnád magadat elképzelni?
2: Én mindenféleképpen egy nagyon jó zenekarba szeretnék kerülni, és hát remélhetőleg majd lesz egy szép gyerekem, családom, családanya leszek, és megtalálom magam a szakmámban. Én nagyon szeretek kiöltözni és adni a külsőségekre, de én mindig azt mondom, hogy a csellózás mindig jobb legyen, mint ahogy kinézek.

0: Én versenyről származom, ott kezdtem el zenélni. 14 évesen már esküvőket zenéltem apámékon zenekarába.
1: Mondja Versendi Kovács József, tambura művész.
0: Versenden is volt 4 vagy 5 tambura zenekar a romos soron, mert külön cigánsor volt versenden, és vonósok is 2-3 zenekar. Majdnem az összes roma zenész volt, zenész cigány falu volt.
2: Most édesapád is tambura?
0: Igen, együtt zenéltünk. Hosszú évekig a faterral, ő brácsás volt, tambura brácsás. Hát a dédöregapám az vonós csellós volt, az öregapám a másik részről meg vonós rőgős. Abban az időben szinte nem volt hét, nem zenétünk, plusz vendéglátóztam. Korkedzem, 17 évesen már vendéglátóztam, minden nap zenéltünk, szabad nap nélkül szinte. Nagyon nagy igény volt a régen a tambura zenére, hatalmas.
2: Nagy zenekarokban játszottatok?
0: 7-8 tagú zenekarok voltak mindig. Kezdtem 17 évesen itt Mohácson. És attól kezdve 40 évig vendéglátóztam. Hatalmas iskola a vendéglátás, vendéglátózene, mint egy olyan akadémiát végezne az ember. Az öreg Lakatos azt mondta, Lakatos Sándor, aki tud zenéni vendéglátón, az nagy akadémiát végzett.
2: Mi az, amit ott meg lehet tanulni?
0: Tudni kell az embernek mindenfajta zenéből játszani, ha van japán, vagy olasz, cseh, lengyel, román, filmbetétek, operettek, mindenféle zenét, My Fair Lady-től kezdve, amik mindent játszottunk. Ózda csodák csodája, vagy a King Duna keringő, vagy Aranyezüst keringő, Fiaker Lied, osztrák dallamok.

0: bácsi, akkor a Mimis bácsi.
1: Szia, Anyi. Megjöttél?
0: Igen, igen.
1: Szolfés jó ment ma?
0: Igen, jó volt.
1: Ez mindegyik hurra. És amikor megy, akkor gyorsan küldjük.
2: Gondolom, hogy minden húros hangszernél először ezt kell megtanulni, ugye?
1: Fengetésmód, megszólaljon a húr, lenyomott húr szóljon, mert ez a legfontosabb, mert ugye vágja az ujját a gyereknek még eleinte, akkor nem akarja lenyomni, úgyhogy szóljon. Ezt hozzá kell szoktatni, hosszú idő. Tanítás az nem könnyű dolog, türelemjáték. És akinek nincs hozzá türelme, kiabálni nem szabad egy gyerekkel, meg mérgesnek lenni, meg szépen, mindig szépen, mert ha nem jön be a gyerek, ha Józsi bácsi, ma nem gyakoroltam, akkor nem kiabálok vele, hogy fiam, azért vagyok én itt, hogy most a Józsi bácsival elgyakoroljuk.

0: zenekarban mindig volt két sokat, három cigány, vagy fordítva, de mindig vegyesen zenétek. Nem volt, hogy ellentét a zenészek, soha zenétünk egymásra, sokat sok cigányokkal együtt.
1: Mindig. És gondolom mindenki tanult mindenkitől.
0: És én is a Bárász Pista bácsival egy híres ember volt itt Mohácson, harmonikás, jó éneket. 6 évet zenéltem velük, ott tanultam meg a délszláv zenét én is, rengeteget. A tambura zene elismertetne. Mohács hatalmas, 5-6 díjat hoztunk el Novi Sadról, nemzetközi díjat, első helyezést a saját hazájából, azért nem kis dolog.
1: Igazából a tambura, mint hangszer, az szólisztikus hangszer?
0: Én már zenéltem egyedül, a koncerten egyedül adtam elő darabokat, mert nem volt kivel.
1: És akkor mit játszottál?
0: Én mindig cigányt játszok, mert cigányt senki nem játszik. Uh-huh. Akkor játszok ilyen hagyományos cigányt, kérdéncsából, leprodrom, tekerül, meg a zselem-zselem, meg ilyeneket. Uh-huh.
1: Hát nem. Nótákat szoktál játszani?
0: Hogyne, rengeteg.
1: Hallgatókat.
0: Hát az a lényeg.

0: Ügyes lány, nagyon ügyes tanítvány.
1: Mi az, amit a 3 év alatt így el tudtál sajátítani?
2: Nagyon sok ilyen szlávdallamot, és leginkább a magyar nóták, amik csárdások, amik nagyon tetszenek, és megfogtak úgy igazán.
3: Mondja Kárász Kornélia.
2: Nekem az a stílus, ami az enyém, magaménak tudom érezni.
1: A zenei pálya lesz a te?
2: Igen, át szeretném adni a tudásomat a kisebbeknek, tehát hogy tanítani szeretném.
0: Én megkövetelem, ha fellépés van, fekete, nadrág, fehérink, hogy egyformák legyünk, hogy lássák, hogy megtiszteljük a vendéget, a hallgatóságot, mert az fél siker, a megjelenés. A hangszer megszólaltatás is, de amikor megjelen az ember, kimész, és látják, hogy a zene, már nagyobb a taps, ha ki vagy öltözve, és úgy mész ki, mint a száztok, amikor minden, ez, tamburáknál, és ez mond kötelező. Nálunk apám még a versenyben, akárhova mentünk, még ha köszönteni mentünk, akkor is nyakkendő öltöny. Fiam, zenéné megyünk, öltönybe kell menni. Ha disznóvágásra mentünk, akkor is öltönybe.
1: Te még mindig nagyon nagy szenvedéllyel, nagyon nagy tűzzel beszélsz a tamburáról, erről a zenéről.
0: Ez az életem. Erre tettem föl.
1: Hány éve is a pályán?
0: Hát 50. 54. Annyi év. Az iskola, az 30 év. És ez az élet, hogy mikor hallod a gyerekeidet, és jót hallasz. Pokladesz most annyira befutott az országba, a zenekar, Balkán szinten, lehetetlen, merem állítani.
1: Büszke volt rájuk.
0: Igen, nagyon. De ők is szeretnek, tisztelnek még azóta, és járnak meg hozzám, meg mindig jönnek. Józsi bácsi, hogy van, bejönnek egy-két szóra hozzám mindig.

0: legszebb dolog a zenei pályán?
1: Hát most már a gyerekeimnek örülök. A családom is mind zenész. Együtt zenélünk most a két nagy fiammal. A két unokám is tanul most nálam. A másik fiam akadémiát, vagy csellóművész. Úgyhogy mindenki zenész nálunk.
0: Akkor átadtad ezt a szép örökséget a családodnak.
1: A legszebb örökséget. És amíg tovább viszik, addig jó.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Balatinács Renáta vagyok, és a mai napon én kalauzolom önöket a Nemzetiségi Dallamok különleges világában. Itt a Nemzetiségek Zenéje című heti műsorunkban. A zene egy olyan egyetemes nyelv, amely nem ismer határokat, kötelékeket épít és közösségeket kovácsol össze. Mai adásunkat egy olyan formációnak szenteljük, amely a Dráva túlpartjáról érkezve a pörgős pop szórakoztató stílusával már az egész Kárpát-medencét és a balkáni régiót is meghódította. Mai főszereplőnk nem más, mint a horvátországi Grupa Vigor. Ez az eszéki csapat tökéletes példája annak, hogyan lehet kitartó munkával a helyi klubokból a legmeghatározóbb nagy színpadokig eljutni. Adásunkat azzal a dallal indítjuk, amely 2014-ben végérvényesen megváltoztatta a sorsukat, és feltette őket a legnépszerűbb slágerlisták élére. Következzen a Jós Fális.

A fülbemászó Jósfális után érdemes egy kicsit visszautaznunk az időben, hogy megértsük, honnan is indult el ez a hihetetlen energia. Bár a nagy közönség számára a Grupa Vigor egy viszonylag új keletű sikersztorinak tűnhet, a valóság az, hogy a zenekar gyökerei egészen 1992-ig nyúlnak vissza. Eszéken alakultak meg, és mint oly sok más regionális zenekar, ők is a legmélyebb alázattal kezdték. Hosszú éveken át szinte kizárólag esküvőkön, családi rendezvényeken és kisebb helyi bálokon zenéltek. Ez az időszak azonban egyáltalán nem volt hiába való. Itt tanulták meg, hogyan kell együtt élni a közönséggel, hogyan kell érezni a nép lelki állapotát, és mi kell ahhoz, hogy a fáradt vendégeket hajnalig a táncparketten tartsák.

Az igazi áttörést a formáció letisztulása hozta meg, amikor a hangszerelésbe, a modern pop elemek mellé beemelték a hagyományos hangszereket, például a tamburát is. Következő dalunk az egyik legszebb lírai szerzeményük, amely megmutatja a zenekar mélyebb, érzelmesebb oldalát is. Íme a Maria.

A Mária című daluk milliós megtekintéseivel hűen bizonyítja a zenekar népszerűségét. De mi a Grupa Vigor igazi titka? A válasz jelentős része a frontember Mario Roth személyében rejlik. Mario 2000-ben csatlakozott a csapathoz, és elképesztő karizmájával, valamint különleges, rekettes, mégis tiszta hangjával azonnal új dimenziót nyitott a zenekar életében. Amikor a zenekar leszerződött a neves horvát Campus kiadóval, már nem volt megállás. Mario Roth vezetésével a Vigor kilépett az esküvői zenekarok árnyékából, és professzionális pop zábavná, pop szórakoztató formációvá érett. Dalaikban mesterien keverik a hagyományos szláv dallamvilágot a modern, lüktető ritmusokkal. Különösen híresek a fantasztikus együttműködéseikről is. Most egy ilyen különleges, határokon átívelő duettet hoztam el önöknek, amelyet Isaac Palmával közösen rögzítettek. Hallgassuk meg a Sátori című slágert.

A sátori lüktetése után folytassuk a történetüket a koncertek világával. Ha megkérdeznénk a Grupa Vigor tagjait, hogy hol érzik magukat a legjobban, gondolkodás nélkül azt felelnék: a színpadon. Évente több száz élő fellépést vállalnak, koncertjeik pedig híresek arról, hogy az első perctől az utolsóig maximális fordulatszámon pörögnek.

Számunkra külön öröm és büszkeség, hogy a zenekar rendszeresen visszajár Magyarországra is. A hazai horvát nemzetiségi rendezvényeken, fesztiválokon és falunapokon visszatérő imádott vendégek. Zenéjük ereje pont ebben rejlik. Képes áthidalni a nyelvi különbségeket. Nem kell tökéletesen beszélni a nyelvet ahhoz, hogy a fülbe mászó refrénekre együtt tapsoljon és táncoljon a közönség. A következő dalunk is egy igazi koncertfavorit, ami garantáltan mozgásba hozza a hallgatóságot. Jöjjön a Da Sam Ya On!

Kedves hallgatóink, a mai adásunk lassan a végéhez közeledik, de a Grupa Vigor története és sikersorozata korán sem áll meg. A zenekar a mai napig aktívan alkot, folyamatosan stúdiózik és ontja magából az újabb és újabb slágereket. Legutóbbi vadonatúj nyári daluk, a K.O. Tequila szinte azonnal az országos rádiós toplisták élmezőnyébe ugrott, bizonyítva, hogy több mint 30 év után is képesek megújulni és diktálni a tempót. Köszönöm önöknek, hogy ma is velem tartottak a nemzetiségi dallamok ezen a fantasztikus utazásán. Remélem, hogy a Grupa Vigor energiája önöket is feltöltötte. A nemzetiségek zenéje műsorát hallották, a mikrofonnál a szerkesztő Balatinác Renáta volt. Tartsanak velünk jövő héten is. Adásunkat a legfrissebb felvételükkel búcsúztatjuk. Fogadják szeretettel akár a Tequila című dalt. További szép napot és jó rádiózást kívánok!

Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 13-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. Két órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák két órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Egy korábbi műsor ismétlését hallják. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Van egy 600 lelkes település a Takta közben, amit régen csak úgy neveztek, hogy Báj. Ma már Takta Báj néven ismert, és 2019 óta egy roma ember, Rézműves János a polgármestere, aki több szolgáltatást bevezetett a településen, aminek a helyiek nagyon örülnek. Rézműves János kormányőrként dolgozott, élete sok drámai fordulatot vett, de mindezekből talpra állva polgármesterként mindent megtesz azért, hogy kicsiny faluja épüljön, szépüljön, az emberek pedig elégedetten éljék mindennapjaikat.

0: Tatabány Tokaj hegyalja taktaközi részén az egyik település, a 9 taktaközi településből az egyik.
1: Mondja Rézműves János Taktabáj polgármestere.
0: Pont középen helyezkedik el, régen mondtuk, hogy Taktabáj, Taktaköznek a gyöngyszeme, ez egy 600 fős kis település.
2: Ha jól tudom, akkor ennek a településnek egyszerűen csak az volt a neve, hogy Báj.
0: Igen, Báj és Y-nál. Van egy csodálatos patai kastélyunk, mellette egy lovarda, és van egy parkunk. Ezt a parkot keresztbe a Takta folyó szeli. Itt volt az egyik taktaköz egyik legnagyobb TSZ-e is, Patai kastélyban. Közel 300-an dolgoztak ebben a TSZ-ben.
2: Nagy számú roma közösség élt itt a te gyerekkorodban?
0: Taktabányon mindig nagy létlegszámú roma lakosság volt. Nagyon jó volt, hogy nem tudtuk, hogy kik a cigányok és kik a nem cigányok. Nem volt cigány kérdés Taktabányon, úgy éltünk, mint egy nagy közösség. 18-an ballaktunk, és most már tudom, hogy csak 2 voltunk közülük romák. Nagyon gyönyörű volt a gyermekkorunk, mivel hogy mindenki azon a szinten élt. Nem voltak kimagasló gazdag gyerekek, és nem voltak nagyon-nagyon szegény gyerekek. Mindenki dolgozott.
2: És a szüleid mivel foglalkoztak?
0: Édesapám kőműves volt. Édesanyám pedig a TSZ-nek volt egy hatalmas varodája. A varodában dolgozott, aztán majd a szabászaton. 2 vagyunk testvérek, egy öcsém van, öcsémnek egy gyermeke, illetve nekem is egy nagy fiam van. Mindenki a TSZ-be dolgozott, vagy eljártak a faluból nagy buszokkal. Együtt mentek reggel, együtt jöttek este. Hétvégén mentek a boltba, aztán a kocsmába, és megittak egy pofa sört, beszélgettek, és nagy volt az összetartás. Mindig is híres volt Taktabáj arról, hogy hatalmas az összetartás.
3: Jó napot kívánok, Valjánes úr!
0: Szia! Újjóságban, hogyan?
3: Köszönöm szépen, és te?
0: Én is köszönöm.
3: És a nagyfiú iskolába?
0: Iskolába ment, igen.
3: Nagyon
0: helyes.
3: Hát,
0: lába?
3: Van. Fájdogál, éjszaka nem alszik.
1: Mondja Lakatos Józsefné.
0: Amikor menni kell a konzultációra, majd gyere be, mondnak valamit fel a kapcsolatot.
3: Ja.
0: És természetesen, mint a múltkor, majd autóba viszi az egészségügyi központba.
3: Köszönöm
0: szépen. És amiben tudok segíteni, akkor majd szóljatok.
3: Köszönöm szépen.
0: Jó, szia.
3: Szia.
2: Megálltunk ugye itt a községi konyha és étkezde előtt. Ezt mikor indítottad el?
0: Én 2019. október 14-én vettem át a hivatalt, és akkor már működött a szociális konyha. Mi újítottuk fel, akkor volt egy energetikai pályázat. A szakácsaim, azokra nagyon büszke vagyok, mert a roma lányok, és nagyon finoman főznek. 2 települést látunk el, illetve a saját gyermekeinket, akik minden nap az iskolából jönnek át, illetve az óvodába visszük a ebédet. Amikor én idejöttem, akkor megígértem a falunak, hogy a népkonyhai szolgáltatást is el fogom hozni. Itt van az osztóhelyünk is, 1-3 órától, a hét minden napján, hétfőtől vasárnapig népkonyhás szolgáltatást nyújtunk, ami azt jelenti, hogy minden 18 évet betöltött állampolgárnak adunk 1 tál ételt.

0: Sziasztok, gyerekek! Ismét egy tartalmas délutánról veszünk részt, mégpedig a Vidám Kukkó tanodába. Biztos észrevettétek, hogy valami készült az asztalon, ugye? Láttátok már?
1: Igen.
0: Igaz? Vajon mi lehet?
1: Fán.
0: Fán? Hú, ez melyik időszakra vonatkozik a fán?
1: Farsang
0: időszakra, és elkezdtük a farsang idejét, és ennek a jellegzetes étele a farsangi fán.
2: Az önkormányzat mi az, amiben tudott segíteni a tanodának?
3: Mi hoztuk ide ezt a tanodát. Még 23-ban kezdeményeztem, mert akkor kerültem bele a roma élet vérkeringésébe, és akkor szembesültem azzal, hogy milyen nagy szüksége van egy ilyen kis településnek egy ilyen tanodára, hisz a szülőknek a válláról nagy terhet vesz le. Pályaorientációs képzések vannak, kreatív foglalkozások vannak, sütés, főzés van, amit nagyon élveznek a gyerekek egyébként. A tavalyi évben csak 4-szer voltak kirándulni az önkormányzatnak a gépjárműveivel. Nagyon szívesen bármikor segítünk, és a legfontosabb dolog az, hogy az épületet mi biztosítjuk. Amellett, hogy a gyerekeket állandóan foglalkoztatjuk, és lekötjük, és rengeteg élményt adunk neki, emellett még az önkormányzatunk ugye háromszori étkezést biztosít térintésmentesen a gyermekeknek, és a tanoda a negyediket biztosítja, ami a lényeg, hogy fejlődik a gyerek, hogy itt megtanulnak a gyerekek, itt széles körben látnak, és élményekkel lesznek gazdagabbak. Minden áldott nap.
2: A tanoda nem csak az általános iskoláskorú gyermekeknek a helye, hanem a középiskolás tanulóké is, egészen a 6-tól 18 éves korosztályig bezárólag.
4: Mondja Bros Andrea, a Vidám Kuckó tanoda vezetője.
2: Itt tulajdonképpen nem csak kifejezetten a jegyeknek a javításáról van szó, hanem egyfajta társas kompetencia fejlesztésről is, egymás iránti befogadókészségnek a fejlesztése. Közösséget építünk ezeken a közösségi rendezvényeken keresztül.
3: Elmondhatjuk azt is, hogy az összes gyermek elindult szakmunkás, szakközép, illetve gimnáziumba. A tavalyi évben végzős diákunk volt a rendőrszakközépiskolába, például 2 darab pincérünk van egyébként, akik szintén a tavalyi évben végeztek, de beszélhetik még szakmunkás gyermekekről, akik már nem 130, 140 és 250 ezerért dolgoznak, hanem 400 ezer forintos munkabérért dolgoznak, ami azt jelenti, hogy ha férfeleség dolgozik, akkor megfelelő életet tudnak biztosítani a családjuk számára.
4: ...2019 óta a második ciklusodat töltöd, mint polgármester. De előtte mivel foglalkoztál?
3: Ahogy mondani szokták, én minden voltam, csak akasztott emberne.
4: Mondja Rézműves János, Taktabáj polgármestere.
3: Iskolába, a Csobaj Taktabáj közös általános iskolába végeztem. A Tokaji Kereskedelmi Iskolába mentem tovább tanulni. Katonai pálya vonzott mindig, de sajnos lekéstem, lecsúsztam a felvételiről. És nagyon sokat dolgoztam kereskedelemben, illetve másodállásban vendéglátóztam sokáig. Majd bevonultam katonának a Petőfi laktanyába, a díszzászlajnál teljesítettem szolgálatot. Szerelésem után rögtön a kormányőrséghez jelentkeztem, és sikeres felvételi után 1994. november 1-től a belügyminisztériumba a belügyminiszter mellett teljesítettem szolgálatot, mint kormányőr. Ez egészen 11 éven keresztül, és erre külön büszke vagyok, mert roma emberként én voltam az első kormányőr. Ennél az alakulatnál, majd kormányőrség után Tokajba a tokai rendőrösre hívtak haza.
4: Hogy jött az a gondolat, hogy polgármesterként elinduljál?
3: Én 2012. január 1-től elmentem szolgálati nyugdíjba, de közben feleségem halála után megismerkedtem második feleségemmel 4 év múlva.
5: hálával tartozom a Jóistennek azért, hogy a gyerekemet segített felnevelni. Én 2018-ban elmentem Erdőbényére, úgymond újra felszereltem egyenruhába és katonának. 2019 elején kaptam egy felkérést, hogy jöjjek haza, és próbáljam fellendíteni azt a falut, ahol megszülettem, ahol leéltem az életem nagy részét. És akkor én azt mondtam a feleségemnek, hogy mit kell polgármesterként csinálni. És mondta, hogy semmit nem kell csinálni. Apa, ugyanazt kell csinálnod, amit itthon csinálsz a családdal. Megfelelően gazdálkodni, terjeszkedni, ugye magyar új család fenntartónak kell lenni. Csak itt nem 4 embert kell eltartanod, hanem 600-at. És mondtam, hogy én akkor ezt megpróbálom, mert úgy gondolom, hogy ez nekem fog menni. És a 2019-es választásom elindultam a regnáló polgármester ellen, és azóta a kis rezetaszagú kisfalumban vagyok.

0: ezek a munkafolyamatok, Jani bácsi, hogy ide kötik.
1: És akkor le, és
0: ez,
1: haza
0: ez így lesz, lekötve. Ez ennek megvan a kis fortéja.
1: Itt vagyunk a Tokaj-hegy alján, szívében, fenn a Mádi-hegyen, és szeretnénk nektek bemutatni, hogy hol dolgoznak a mi romáink. Nem volt jellemző egyébként, hogy a taktaközi romák a hegyre jártak be dolgozni, de a TSZ-ek felszámolása után vagy elmentek a taktaközből az emberek dolgozni, és vállalkozók hordták fel a nagyvárosokba, mint a mai napig is csinálják, vagy pedig fiatal vállalkozókat keresünk, illetve keresnek meg bennünket, és a taktaközből egész éven munkát adó hegyre hozzák fel az embereket.
2: De azért ez az egész évben ez megállja a helyét?
0: Egész éven tudunk adni. Elvileg ez idény munka lenne, de egész éven tudjuk alkalmazni a fiúkat.
3: Mondja Balog András vállalkozó.
0: Mindig úgy próbáljuk alakítani a napjaikat, hogy ez folyamatos munkájuk legyen.
2: És hány fős csapatok vannak?
0: Hát most jelenleg nekem 40 állandó emberem van, abból 4 csapatra vannak osztva, 10-esével.
2: És mindenki jöhet hozzád dolgozni?
0: Hát mindenki jöhet, de van egy bizonyos feltételünk.
2: Mégpedig?
0: Hát egy kis szakmaiság azért elfér, hogyha van benne. Ez sem egy olyan egyszerű feladat, ezt is ki kell tanulni, mint a többi más szakmát.
2: Itt és eljön, akkor ők honnan tanulták meg?
0: Van minden cégnél egy vezető, ahol most jelenleg én vagyok. Mi ezt megtanultuk annak idején, eljártunk különböző képzésekre, aztán mi szépen lassan átadtunk minden egyes embernek.

0: lehetőséget biztosítunk.
1: Ez egy hatalmas segítség. Kisfalvakban nincs munkalehetőség.
2: Mondja Rézműves János Taktabáj polgármestere.
1: Két nagyvárosunk van, Szerencsi és Szokaj. A Szerencsi cukorgyár egy nagy felölelő munkahely volt. Megszűnése után ott is több száz, több ezer ember, nem tudom pontosan a számadatot, de nagyon sok utcára került, és ezeknek az embereknek a létfenntartás és a család miatt el kellett menni dolgozni több száz kilométerre. Ide, hogyha lehet azt mondani, akkor inkább beíratják a közmunkások a fizetés nélküli szabadságot, és kijönnek a hegyre dolgozni.
3: Mi kellene ide, hogy az embereknek több munkát lehessen adni?
1: Kis település vagyunk, és nagyon szeretnénk ide a mezőgazdasággal összefüggésbe, például savanyító üzem, zöldségfeldolgozó üzem, az állattenyésztést szeretném beindítani. Először csak 20 darab sertéssel, már megy a tárgyalás, szeretnék venni egy olyan épületet, ahol istállóként működött. Ott szeretnénk 20 disznóval indítani, és több száz csirkével.

0: A református templomba hoztál be minket. Ha közösségi életről beszélünk, akkor a hitélet az hozzátartozik.
1: Elmondhatjuk azt, hogy Magyarországon romák és nem romák, hívő emberek és templomba járók. Különösen igaz ez a rendszerváltás utáni időszakra. Kis településeken vasárnap, ebéd után mindig egy fő program volt az, hogy elmenjünk a templomba és együtt imádkozunk. Nem is tudom, hogy édesanyám mióta volt presbiter, és szinte nem volt Isten tisztelet, ahol ne levett volna részt. Aztán jött egy időszak, amikor bizonyos okok miatt nagyon kevesen jártak a templomba, de én úgy gondoltam, hogy a hit az egy olyan erős kapocs, hogy muszáj ide visszahozni az embereket. Nagyon büszkék vagyunk a templomunkra. Ez egy csodálatos templom, Európában talán kettő van ilyen. A Patai család építette, Patai Sámuel, 1782-ben egy kassai mesterrel. A padok azok még az eredeti állapotban vannak. Orgonánk azt a Rákóczi család adományozta a Patai családnak, még szól.
2: Egy kis közösség vagyunk. Minden második vasárnap van Isten tisztelet. Nagyobb ünnepekkor természetesen sokan vagyunk. 10 éve szolgálok itt a gyülekezetbe.
3: Mondja Madaras Irma, református lelkész.
2: Minden év egyre jobb.
0: Isten tiszteletek mellett gondolom, hogy vannak közösségi programok is.
2: Nyáron ünnepeltük a templomunk 240. évfordulóját, és az Isten kegyelméből ezek a padok megteltek emberekkel, amikor meghívtuk a Taktabályról elszárvazott testvéreket, felekezettől függetlenül. Az volt a lényeg, hogy ez egyben egy találkozó is legyen. Az anyakönyvet elővettük, megnéztük, hogy kik azok, akik innen elszármaztak, használtuk az internet világát, felkerestünk mindenkit, akit lehetett, mindenki szólt mindenkinek is, és nagyon sokan eljöttek az ország különböző pontjaiból. Erre az eseményre lelkészeket hívtunk, meg 10 lelkész volt itt. Mindenki egy igével köszöntötte a gyülekezetet, és utána egy szeretett vendégség volt, amelyet az önkormányzat finanszírozott meg. Én azt gondolom, hogy ez is mutatta azt, hogy együtt tudunk itt valamit alkotni, és nyilván az Isten segítségével.
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
6: Jó napot,
1: polgármester úr! Tájházrendben, környéke, minden. Polgárőrséggel?
6: Voltunk akkor lent a telephelyen, a Dózsa végén, ott is voltunk.
3: Mondja Babos Tibor, önkormányzati képviselő.
6: Tehát úgy szakaszon két
1: napot. Akkor szervezzétek, szúrópróbaszerűen menjetek, és nem szabad tudatni senkivel, hogy hol van a polgárőrség.
5: Mióta működik itt Taktabányon a polgárőrség?
1: 2006-ban alakult meg a polgárőrség, és azt lehet mondani, hogy egyetlen egy szolgálatot nem teljesítettek. Mi 2019-től önként járunk. A kemény maga az a képviselő úr, a Imre barátunk, aki ki nem lehet

0: hagyni. Azt kell mondjam, hogy csak az idősebbek járnak, és mivel, hogy napközben ők dolgoznak, ezért este 6, sötétedés után 6 órától 11-ig éjfélig szoktak szolgálatban lenni, de van, amikor 2-ig, 3-ig is maradnak, attól függ, hogy úgymond idézőjelben mondom, hogy milyen a forgalom.
1: Meséljenek már egy kicsit arról, hogy mi mindent hozott ide a településre a polgármester.
2: Polgármester úr, nagyon sokat.
1: Például?
3: A géppark.
2: Gyógyszertár.
3: Gyógyszertár.
2: Ez a szoc étkeztetés, ez nagyon-nagyon nagy segítség nekünk, mert sajnos ez a mi településünk, ez nagyon olyan, hogy hátrányos, és ez neki tényleg köszönhetjük, hogy ez, tehát a gyógyszertár, ugye, ha volt orvosi rendelés, ugye, na most akkor filoznunk kellett, hogy hogy jussunk be a gyógyszertárba Szerencsre, és ő hála Istennek, hogy ő ezt elintézte nekünk, hogy gyógyszertárunk van. Meg hát ugye látni az emlékparkon a kerítéseket, ezek mind, mondhatom azt, hogy nagyon régi, a 90-es évekből maradtak itt. És ő ezt nekünk fellendítette.
1: Tehát akkor épül, szépül a település?
2: Szép, bizony, bizony. És köszönhetjük ezt ő neki. Ez természetes, ez, de ezt mindenki, bárki megkérdezhet, ebben mindenki így van.
1: Itt szeretnek itt élni?
4: Igen.
2: Hát születésünk óta. Itt vagyunk.
1: És is látom, hogy a gyerekeknek azért van itt szép iskola, óvoda,
4: igen,
1: ugye?
4: Igen.
1: Tehát nem kell elmenni a szomszédos településekre.
4: Mert jó, mert munka, aki dolgozik is, az 8 óra előtt beviszi, és jöhet dolgozni.
2: Igen.
4: Meg tudják oldani.
1: Igen. Hát gondolom, hogy azelőtt is ismerték Mára Jánost, ugye, hogy polgármestert lett.
2: Hát persze, hát falubalink.
0: Itt születtem, és lehet azt mondani, hogy ebben a kis településben úgy éltünk régen is, mint egy nagy család, és hogyha megnézzük, a 600 főből legalább 400 rokonom, tehát valamilyen szálon rokonok vagyunk mindenkivel.
2: Nekünk ez egy főnyeremény volt, hogy ő...
0: Minden kaptam a biztatást.
2: Fel is kikér, vagyis hát mink biztattuk, hogy jó lenne, ha te indulnál, mert ugye tudtuk, hogy ő átérzi a mi helyzetünket. Tehát nekünk ez kellett, aki ő, hogy igenis ő tudja, hogy miről van szó. Meg ugye ővel nyíltabban tudtunk mondani.
1: Tehát a bizalom,
2: ez van,
1: ugye?
2: Így van, pontosan, hogy ez van, így vagyunk, tudnál? Persze. És akkor ő, amiben tud, mindenbe.

0: elhoztalak ide benneteket a Taktabái Tájházba. Az első projektem volt, amit a helyi tanárnénivel, Erzsikével közösen készítettünk.
1: Mondja Rézműves János, Taktabáj polgármestere.
0: Az Olgi néni háza volt, aki mindenkinek Olgi nénie volt, a Gyuci bácsival. A Facebook és az internet nagy úr is föltette, hogy szeretnénk a tájházunkat berendezni, és kérünk szépen a adományokat. Régen ezt nem használták, itt mindig be volt.
2: Ez régen a nappalinak felelt meg?
0: Lehet mondani, hogy nappalinak, vagy hogyha vendégek jöttek, akkor ide hozták be őket.
2: És van olyan, amit beszereztetek, és mondjuk cigány emberek készítették? Vannak olyan tárgyak?
0: A faluba is készítettek lábtörlőket, szakajtókat, veszőkosarat. Voltak, akik ezzel foglalkoztak, hogy ilyen termékeket készítettek, és a faluba vitték árulni házról házra, és úgymond vagy fizetségként pénzt kaptak érte, vagy becserélték élelmiszerre, tyúkra, tojásra, kinek milyen volt, és így kereskedtek. Itt vagyunk a konyhába, itt ütöttek általában, és ennek kettős szerepe volt, nem csak a fűtés, hanem a főzést is ezen.
2: Ez a régi sparheten.
0: Sparheten, igen. Amiről beszéltünk itt a veszőkosár, ez mindig itt volt a fával megpakolva. Általában vagy az asszonyok, vagy a gyerekek hordták be. Akárhova nézek, mindig a régi mesterségek jutnak az embernek az eszébe.
2: Hát, hogy kosárfonó cigányok, ugye, teknővájó cigányok.
0: Teknővájó, pontosan.
2: Milyen cigányok élnek itt, Taktabája többségében?
0: Itt csak rumungrók élnek. Itt vagyunk a hálószobában, itt aludtak az elődeink.
2: De mintha kisebbek lettek volna a bútorok, nem?
0: Hát nem csak az ágyok és a bútorok, de látjuk, hogy a bejárati ajtó, a szoba ajtók is kisebbek, és valószínű, hogy azért, mert kisebbek voltak az emberek, de hogyha megnézzük a belmagasságot, az is elég kicsi.
2: Mit szeretnél, hogy milyen legyen ez a kis település?
0: Ez a kis település egy összetartó, becsületes, lelkiismeretes település szeretnék, de ide szeretnék valami olyan látványosságot, mert annyi érték van ebbe a kicsi faluba, hogy ugye itt a Patai kastélyunk. Itt van a lovardánk. A lovardát ki lehetne használni egy ilyen panziószerűnek, aztán a parkot abból egy angol park mintájára, és ott egy kis csónakázót, ahova eljönnének a városi emberek, és igenis én úgy gondolom, hogy ők szeretnék látni ezt a vidéki életet, elhozni őket egy cigányzenével, egy tokajhegyaljai boros vacsorával megvendégelni őket, egy ilyen turisztikai látványosságot szeretnék.
2: Hogy érzed emberként, polgármesterként a helyeden vagy?
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Nagyon sok tragédián mentem keresztül. Az új házunkban 10 nap után meghalt a feleségem. 4 év múlva újra nősültem, és 2021-ben pedig, amikor a harmadik nagy Covid-járvány volt, akkor édesanyám, a feleségem és én 3-an kerültünk a kórházba. Én 24 nap után hazajöttem, ők egy hét alatt mind a ketten elmentek sajnos.
2: Egyedül maradtál a kisfiaddal, te nevelted fel. Mi az, ami erőt adott neked, hogy ezt végig tud csinálni?
0: Hát először is a Jóisten. És a második ugye természetesen a gyermekem.
2: Ő most hány éves?
0: 19. éves a én kisfiam, és nagyon büszke vagyok rá, mert az általános iskolai éveit és a gimnáziumi éveit egy 2 tannyelvű gimnáziumba járt Tokajba, és még soha nem volt csak egyetlen egy alkalommal 4-es osztályzata, és jelen pillanatban ez a gyermek a saját akaratából, a saját erejéből az orvosi egyetemre készül, és szent meggyőződés a gyermekemnek, és semmilyen befolyás nincs benne, hogy ő Taktabájra, a taktaközi emberekhez fog jönni házi orvosként, és ezeket az embereket akarja gyógyítani.
2: Legyen így. Kívánom.

0: Kedves hallgatóink, az MR43 Szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban 3 Szólamra, a Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Le unicano radio osco lovarisco nacionalno glaso.
3: Teven bachtale romale.
4: Kate ungrico radio vosajsunen peromani síb. Muro anav, Kvalla Gábor. Pekodo kurko, orostás csabesz, sundine, szarandai bibliagina velasz. Katar o János Eszko Lilo Dopas. A gyesz, sza sajsunen kodala vorbi.
5: Dobre sa rokovtu, mi mesimo roštarča bendo cino kőrös, komoste ginovavante i bibla, pelan majdur, katar o János Stár Lil. O sunto del, di kelle manusen, da polo beng szárszok, kamerte hoven le manusen, ádre bisa le jandék hangéra, le manusen, ke di kell o beng pinzsárel o ilo, le manusánu ilo, mikodosan el, kelle manusa kamenan da csacsúlyra le devlez. De szárgó, hogy a tarkó havelle o beng. Szárgó havelle, bis a lelandék hangéri, haj penel rúgyin, kutka télele szobroszke. Apolo szunta del szopenelandi bibla. Csíjéke szobroszke, na rúgyin, na kertje vasztesa, na kertje vasztesa, pa mande képu, na kert, pas, csíjék szunto, csíjék fáca, na kert. Apolo man tukam, ando ilo, ke mesimo čačo jek, žuvindo, del, kad openalo, sunto raj del. A pole manuša, kon patjalando sunto del, kod ohutilele bibla, ginavel, o del ko te čačare lavri peski vorba karingo manuš. Kano manuš ginavel, e vorba i čači, kad haro del, a tunči go manuš lel sama, sode, bez ehasa sandelesko trajo andre, Sosko patja i mosa sandelesko ilo, kodo čačo, čak feri, e godi nas, potan, karingo sunto del. E sunto vorba, kana karingo manuš resel, a tunček od del penel e manušeske, kado naker, kako naker, kako naker, ke kado oben ho kado. Ande tjo ilo sa andre, hutil da staj ande, ta iskidi sarda so beng. Kadal butja, saržas, uža butja, ke tekeras. Jasan glavo del, rudi masa. Kanas le devleske, muro del, a kana ka bož mežanao sojo čači, e buti, sojo e čači vorba, so sa san demande, bez eh, taj doša, a kan ku žar avri ando muro ilo, ando muri godi, te šajava užo angla tute, u manuš kja je užardjol, kaj kadala hohavne barvanjuri. Odel čim angel kanči katoro manuš, feri jek mangel katoro manuš, e doš, So piravla so manuš ande pesko trajo. Kodi doš, taj kodal balvanjura, so si ande manušesko ilo, soj kodal balvanjura.

Kadungrikó rádió voszasz perománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz.

Theo Rossnak nagyon rövid idő alatt sikerült meghódítani a rajongóinak szívét, dalait pedig már egy egész generáció dúdolja. Theo Rossz 4 éves korában kezdett el énekelni, és számos díjat és trófeát nyert különböző versenyeken, ahol felfigyeltek rá, és hamar megismerték. A gyönyörű énekesnő már fiatal korától kezdve imádta a könnyű zenét, és 15 évesen lépett először a közönség elé. És ha már megemlítettem a könnyű zenét, következzen két ebben a stílusban előadott dal.

A dinuli Patti Művészeti Középiskola elvégzése után Teóróz több tehetségkutató versenyen is részt vett. Az emberek akkor ismerték meg jobban, amikor részt vett egy ilyen megmérettetésen, ahol lenyűgözte a közönséget és második lett. Ez a pillanat ugródeszkát jelentett számára, és lehetővé tette, hogy tehetségét a zeneiparban is kamatoztassa, és csak hamar elkötelezett követői és rajongói elismerését is elnyerte. Szívesen énekel más romániai előadókkal is, mint például a Romániában ugyancsak népszerű Irina Rimesszel. Előtte azonban szóljon Teóróz egyik nagy slágere is.

Bár mindig is vonzotta a könnyű zene, Teo Rose akkor vált igazán ismerté, amikor elkezdett maneléket, azaz keleti hangzású mulatos dalokat is énekelni. A fiatal művésznő gyakran lépett fel a műfaj jelentős képviselőivel, de a román zenei világ ismertebb előadóival is. A Jean de la Craiova-val, Bogdan de la Ploiești-tel vagy Florin Salammal való közös munka sokszor a slágerlisták élére repítették Teo Rose dalait. Jean de la Craiova és Teo Rose közös dala következik.

Teo Rose énekesi pályafutása során több zenei műfajban is otthonosan mozog, mint például a könnyűzene, a népzene, a pop és a keleti hangzású dalok. Bár voltak olyan hangok, amelyek a szemére vetették, hogy a Manelék, azaz a keleti hangzású mulatos dalok világába is belépett, a művésznő azonban nem hagyta magát befolyásolni, és továbbra is azt csinálja, amit szeret. Igaz, hogy kivételes hangja és tehetsége nagyban segíti, hogy elhallgattassa a kritikusait.

A Nemzetiségek zenéje mai fél órájában egy fiatal romániai énekesnő Teo Rose dalaiból válogattunk. Búcsúzóul szóljon egy megzenésített vers, amely különösen a téli ünnepek idején csendül fel. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Nagy Gábor volt, a mai adás szerkesztőjét, Boka Tibort hallották. Köszönöm a figyelmüket!

0: készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.